0: 103.9 Rock FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 000 forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 000 forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 000 forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Ismét megbírságolták az e-magot, a minőség helyett az ár számít a tanszereknél. Rendőrt harapott meg egy férfi, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra megbüntették az e-magot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg. Emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben érték tetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene garázdaság és lopás miatt. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogyvár megyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a fertőzés terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog pénteket mindenkinek, friss reggeli készülődést, vagy éppen nyugodt éjszaka utáni hazatérést. Maradunk a nyárias hangulatban, ami az időjárást illeti, én pedig majd szépen sorban húzom és hozom a történeteket a mai naphoz kapcsolódóan. Lesz itt Red Hot Chili Peppers, de szóba kerül majd The Who is, na meg megnézzük, hogy a mai születésnaposok kivel tudnak eldicsekedni. És persze mindeközben jó sokat zenélünk, egy kérésem van, aki...

0: közlekedés.
1: Itt vagyunk a hétvége kapujában, aki hosszabb útra indul, vigyázzunk az autópályák felújítási szakaszain. Ezen kívül ne feledjük, forgalmi rendváltozás a Könyves-Kálmán körút, Mester utca csomópontban, sávzárás a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában, és a Budafoki út környékén is számítani kell egyirányosításra és forgalmi rendváltozásra. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9. Rock FM.
1: Fél hét, és péntek. És hát ez a nap a Marceleki, ne feledjük el őket. Na, hírek, információk, aztán meg majd megnézzük a krónikákat, és persze zenélünk.
0: Tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
3: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik ciklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
2: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260.000 forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200.000 forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130.000 forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát kérem tisztelettel, 1985-ben e napon történt az, hogy Michael Jackson megvette a Beatles jogokat. Ezért 47,5 millió dollárt fizetett, szenzációs módon licitálta túl Paul McCartneyt és Yoko Onót. A vétel részeként hozzákerült mindegy 250 Beatles dal szerzőjoga, ami végleg egyébként tönkretette Michael Jackson és Paul McCartney barátságát. Hát, ha megérte. Aztán 1995-ben Dave Grohl zenekara, vagyis a Foo Fighters debütált a tévében. Ezen az estén léptek fel először országos sugárzású televízióban, ez David Letterman Late Show-jában volt. És 99. augusztus 14-én a Red Hot Chili Peppers meg a Vörös téren járt. Először adtak ingyenes koncertet Oroszországban. A moszkvai eseményre több mint 200 ezer rajongó látogatott ki. Hát, nem már történelem. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Itt vagyunk a hétvége kapujában, aki hosszabb útra indul, vigyázzunk az autópályák felújítási szakaszain. Ezen kívül ne feledjük, forgalmi rendváltozás a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávzárás a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, és a Budafoki út környékén is számítani kell egyirányosításra és forgalmi rendváltozásra. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Ismét megbírságolták az e-magot, a minőség helyett az ár számít a tanszereknél. Rendőrt harapott meg egy férfi, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra megbüntették az e-magot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg. Emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben érték tetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene garázdaság és lopás miatt. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a fertőzés terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

99 Rock FM, szóval 99-et írunk. Augusztus 14-e, a helyszín Moszkva. Gigantikus ingyenes koncert az MTV Russia televíziós csatorna első születésnapja alkalmából rendezték meg, és a Vörös tér közvetlen szomszédságában a Kreml fala melletti Vasilyevszkij Spuszk területén alakították ki a nagy színpadot. A korabeli becslések 200 ezer emberről szóltak, a későbbi hivatalos források, és a fő fellépő adatai szerint volt az 300 ezer is. Red Hot Chili Peppers koncert volt ez, kérem. Ez a fellépés volt egyébként a zenekar történetének legelső oroszországi látogatása, és egyben a zseniális Californication stúdió album világkörüli turnéjának legelső hivatalos állomása. Ez volt az egyik legelső alkalom, hogy a drogfüggőségéből felépült zseniális gitáros újra színpadra állt Európában a Chili tagjaként. Az esti órákban elerett az eső, mire a frontember Anthony a színpadra lépve meglepő módon egy ismert szovjet gyerekdal, a Mindig legyen napsütés első sorait kezdte el énekelni, ami hát mondani se kell, óriási ovációt váltott ki a helyi közönségből. Nagy dolgok voltak ezek, kérem tisztelettel, 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: Elértük a 7:30-at, jönnek hírek, információk, aztán meg kiderítjük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok, miközben megállás nélkül zenélünk majd.
2: Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Újra apadásnak indult a Duna, 10 pincét érintett a tűz, nemzetközi díjas magyar film kerül a mozikba, a mikrofonnál Gál Ildikó. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni a fenék küszöböt, amely tartósan segít a vízszint emelésében. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balaton főkajár határában, egy összetákolt tűzrakóhelyen. Szerencsétlenségére a tűz táplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. A rendőrség azt kérte, szeles, száraz időben egyáltalán ne gyújtson senki. Kitüzet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte az adószámla kivonatok és a pótlék értesítők kézbesítését. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linc Mayer Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
3: Októberben érkezik a magyarországi mozikba Mayer Bernadette Mami Blue című filmje. A főbb szerepekben Füranikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatjuk. Az alkotást már külföldön bemutatták, és több díjat is kapott. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves maiak, és hát az idő múlásának vannak fokmérői. Ha ezt én most kimondom, már egyrészt, hogy kivel tudnak eldicsekedni. Halle Berry. Halle Berry 60 esztendős lett. Isten éltesse. Hát, ugye? 2002-ben a Szörnyek Bája című drámában nyújtott megrázó alakításáért nyelte el a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Egyébként karrierjét hogy modellként kezdte, miután 85-ben Miss Teen All America-ként lett, majd 86-ban első udvarhölgyként végzett a Miss USA versenyen, aztán váltott színészetre. Világszerte óriási népszerűségre tett szert ciklonként, ugye? A színésznő jelenleg egy trópusi szigeten Fidzsi nyaral, ahol előre ünnepli a kerek jubileumot, kijelentette, hogy szellemileg és fizikailag is élete legjobb formájában van, és esze ágában sincsen visszavonulni. Nemrég hivatalosan is megerősítette, hogy közel 6 évnyi együttélés után eljegyezte őt párja, a Grammy-díjas zenész Van Hunt. Az utóbbi időben egyébként a színészkedés mellett a nők egészségügyi tudatosságának szószólójává vált, és nyíltan kampányolt a menopauzát övező társadalmi tabuk és megbélyegzés lebontásáért. És hát érdemek ide, elhatározások oda, Oscar-díj amoda, de legyünk alantasak, senki nem felejti ezt a pillanatot, amikor sellőként James Bond szeme láttára kijött a habokból. 103.9 Rock FM, na boldog születésnapot mindenkinek!

0: közlekedés.
1: Itt vagyunk a hétvége kapujában, aki hosszabb útra indul, vigyázzunk az autópályák felújítási szakaszain. Ezen kívül ne feledjük, forgalmi rendváltozás a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávzárás a Lehel utcában, a Béke utcában és a negyedik kerületben a Pozsonyi utcában, és a Budafoki út környékén is számítani kell egyirányosításra és forgalmi rendváltozásra. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt.
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Visszatér a tikkasztó meleg. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség. Továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
11: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
10: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik. Megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, szóval nagy fordulópont volt ez akkoriban, drága hallgatók. 1985. augusztus 14-én, amikor is megköttetett a rockzene, illetve a könnyűzene legjövedelmezőbb üzlete. Michael Jackson felvásárolta a Beatles-t, illetve át a jogokat, és ezzel gyakorlatilag végleg megpecsételte Paul McCartney-vel a viszonyát. A sors furcsa fint arra, hogy magát az ötletet Paul McCartney adta Jacksonnak, a két sztár a 80-as évek elején szorosan ugye együttműködött, nagy világslágerék is voltak. Amikor 84-ben az ausztrál milliárdos Robert Holmes eladásra kínálta a katalógust, amely 251 klasszikus Lennon-McCartney szerzeményt jogait birtokolta, Jackson azonnal utasította ügyvédeit, hogy szerezzék meg. De közben riválisok lettek, Paul McCartney és John Lennon özvegye Yoko Ono is szerette volna megvenni mindezt. Jackson nem spórolt, ügyvédei hónapokig tárgyaltak, és végül így kerekedett ki a 47,5 millió dolláros készpénzes cash ajánlat, mindenki túllicitált. És 85. augusztus 14-én le is zárták hivatalosan, villámcsapásként érte a hír Paul McCartneyt, és mélyen elárulva érezte magát. Úgy vélte, nem tisztességes, hogy a saját dalait egy barátja birtokolja, ráadásul Jackson később reklámokhoz is licenszelte a Beatles számokat, amit McCartney kifejezetten gyűlölt. Hát, van ez így. 103.9 Rock FM, na zenéjünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Ismét megbüntették az e-magot. Kevésbé fontos az ára tanszereknél. Rendőrt harapott meg egy férfi, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra megbüntették az e-magot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg. Emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben érték tetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene garázdaság és lopás miatt. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a fertőzés terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, szóval tudtuk, hogy e nap volt 1971-ben, amikor is megjelent a The Who, Who's Next című ötödik stúdióalbuma. Eredetileg nem önálló albumnak készült, a gitáros dalszerző zseni Pete Townshend a hatalmas sikert aratott Tommy után egy még nagyobb szabású Lifehouse nevű multimédiás science fiction elemekkel tarkított rock opera projektjén dolgozott. A terv azonban annyira összetett és zavaros volt, hogy a zenekar többi tagja és menedzsment sem értette meg, így végül Pete Townshend az idegösszeomlás szélére került. Végül elvetették a skifi koncepciót, és a megírt zseniális dalokat összeválogatták egy hagyományos stúdióalbumra. Na, ez lett a Who's Next. A lemez borító fotója az egyik legismertebb a könnyűzenében, tökéletesen tükrözi a lázadó, humoros énjét, a képen a zenekar tagjai láthatók, amint éppen elfordulnak egy hatalmas, monolitikus szénbányá meddőhányóján egy ilyen betonbóvlitól, miután azt levizelték. Hát így, 103.9 Rock FM, na hallgassuk meg róla!

közlekedés. Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
5: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint.
0: Centauria. Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Újra gondot okoz az Apadó Duna. 10 pincét érintett a tűz. Nemzetközi díjas magyar film érkezik hazánkba. A mikrofonnál Gál Ildikó. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni a fenék küszöböt, amely tartósan segít a vízszint emelésében. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balaton főkajár határában, egy összetákolt tűzrakó helyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. A rendőrség azt kérte, szeles, száraz időben egyáltalán ne gyújtson senki. Kitüzet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte az adószámlakivonatok és a pótlék értesítők kézbesítését. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linc Mayer Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
7: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
6: Októberben érkezik a magyarországi mozikba Mayer Bernadett Mami Blue című filmje. A főbb szerepekben Füranikót, Vilmányi Benettet, Zamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatjuk. Az alkotást már külföldön bemutatták, és több díjat is kapott. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Nagyon kellemes pénteket, bármi a munkaidőből még hátra van, aztán pedig majd jó hétvégét. Ne felejtjük el Marceleket, én meghozom a zenéket, aki pedig útra kél, nagyon vigyázzon magára.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál. Csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Visszatér a kánikula. Súlyos a mezőgazdasági asszály. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
6: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
5: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági asszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rock

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, mi pedig a pénteki rock délelőtt, hát augusztus 14-e van, mindjárt itt van augusztus közepe, de mi nem gondolunk most ezzel, hiszen remekül szórakozunk itt a Sziget Fesztivál buli jobbra, buli balra, ahová csak nézünk, és hát nyilván kánikula is, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és gondoskodjon a napvédelemről, és igyon sok vizet, és ha autóval megy valahová, és ha leállítja, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem. No meg, hallgatjuk a legjobb rockzenéket online streamen is, ha elmentünk nyaralni, akkor is, ha nem. Ez a www.rockradio.hu, ez az online stream, ez ott megtalálható, minden fenn van. Mi is fenn vagyunk, a Metallica is fent lesz nem sokára online streamen, mégpedig a The Unforgiven című dallal. Azt ugye tudjuk a Metallicáról, hogy június 11-én és 13-án itt koncerteztek Magyarországon, 2-2 különböző setlisttel, 4 különféle előzenekarral, az egyikük a Pantera volt, az én legnagyobb kedvencem, azért említettem meg csak őket, úgyhogy tényleg frenetikus volt ez a Metallica és a The Unforgiven.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, Bruce Springsteen, a főnök, akinek mindig örülünk. Hát ő ugye több mint 5 évtizedes pályafutással rendelkezik, 2026-ban pedig nem csak zenei munkásságával, hanem kulturális és társadalmi szerepvállalásával is reflektorfénybe került. Az év egyik legfontosabb eseménye az új, mintegy 50 millió dolláros beruházással létrehozott Bruce Springsteen Center for American Music megnyitása volt New Jersey államban. A központ a legendás zenész életművét mutatja be archív felvételekkel, emléktárgyakkal és hangszergyűjteménnyel, miközben a rajongók egy átfogó képet is kaphatnak Springsteen több mint 50 éves pályájáról. A jubilómi évhez kapcsolódva egy nagyszabású Born to Run at 50 kiállítás is megnyílt, amely a klasszikus album örökségét idézi fel, és természetesen Springsteen az utóbbi időben többször megszólalt az Egyesült Államokat érintő társadalmi és politikai kérdésekben is, és a zene is központi szerepet játszik az életében, hát az ne játszana. Springsteen a hírek szerint új dalokon dolgozik, amelyek társadalmi és politikai témákat is érintenek. Na, jöhet a főnök is a Dancing in the Dark.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrénjeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdióelemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. Ez pedig itt a U2 és a One.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a pénteki Rock délelőtt, és bizony péntek délelőtt van, hát meg bizony kánikula van, óriás nyarunk van, hölgyeim és uraim, hát azért tényleg vannak történések, na, ezt nyugodtan leszögezhetjük, hát ennek fényében mindenki vigyáz magára szépen, sok-sok vizet iszik, és gondoskodik a napvédelemről, ha pedig autóval megy valahová, senkit és semmit nem hagy benne, még 5 másodpercre sem, mert annak beláthatatlan következményei lehetnek. Hallgatjuk a legjobb rockzenéket még online streamen is, www.rockradio.hu, és most a Nazareth dala érkezik. Ez a Love Hurt, amelynek a története jóval a Nazareth előtt kezdődött. A dalt Bordeaux Bryant írta, és először az Everly Brothers rögzítette 1960-ban. Érdekesség, hogy náluk eredetileg csak albumdal maradt, kislemezként nem jelent meg. Nem sokkal később Roy Orbison is feldolgozta, és az ő 1961-es változata lett az első, amely komolyabb sikert aratott, Ausztráliában például az 5. helyig jutott, de azt a Love Hurst, amelyet ma a világ döntő része ismert, nem az Everly Brothers és nem is Roy Orbison készítette, hanem a Nazareth.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93 Rock FM és a Rainbow folytatja, mégpedig a Long Live Rock'n'Roll című dallal, amely 1978-ban jelent meg, a Rainbow harmadik stúdióalbumának címadó dalaként, és egyben egy korszak lezárását is jelentette. Ez volt ugyanis az utolsó Rainbow lemez, amelyen Ronnie James Dio énekelt. Az album munkálatai már 1977 tavaszán elkezdődtek Franciaországban, de állandóan változott az a zenei gárda, amit csinálta, úgyhogy hát itt aztán minden össze-vissza volt. A lemez azért fontos a rock történelemben, mert a Rainbow ebben az időszakban rakta össze azt a hangzást, amelyből később rengeteget merített a heavy metal és különösen a power metal. Blackmore klasszikus zenei ihletésű gitárjátéka, Dio fantasy világú szövegei és Cozy Powell monumentális dobjai együtt egy olyan hangzást hoztak létre, amely rengeteg későbbi metal zenekarra hatott, és akkor ott van maga a címadó dal, a Long Live Rock'n'Roll, amely egy programnyilatkozat. Nem bonyolult történetet mesél, hanem egyszerűen a rock'n'roll életérzését ünnepli. A refrén tulajdonképpen egy kiáltvány, éljen a rock'n'roll!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Nos, miután a 90-es évek első felének egyik legnépszerűbb rockbandája, a White Zombie 1996 után parkolópályára állt, az extravagáns frontember Rob Zombie először a sok rock legenda Alice Cooperrel készített tele egy duettet az X-Akták című sikersorozat egyik filmzene albumára, majd hamarosan nekilátott első szólólemeze elkészítésének. 1998. augusztusában végül ez meg is jelent Hellbilly Deluxe néven, és olyan témái voltak, mint a gyilkosság, a káosz és a természet feletti erők, ezek mind-mind zombi klasszikus horrorfilmek iránti rajongásából fakadtak, zeneileg pedig az anyag leginkább a heavy metal és az elektronikus zene keverékének volt tekinthető. Természetesen ebben a szellemben fogant az énekes azóta is egyik legnagyobb slágerének tartott Dracula, amelynek címét a 60-as évek kultikus tévésorozata, a Szőn család életét bemutató The Monsters ihlette. A sorozatban ugyanis a nagypapa, a Dracula gróf versenyautóját nevezték így, de a dal kezdősorát szintén egy horrorból, a Holtak városa című 1960-as klasszikusból emelte át az ikonikus énekes Rob Zombie Dracula.

0: műsorajánló.
1: A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
1: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Autódarú, Kósvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock

93 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Bizony, bizony, már péntek van, és már tulajdonképpen ráfordultunk a hétvégére, mert már elmúlt dél is, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délután kívánok, hát jó időnk van ma, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy mindenki vigyáz magára szépen, és sok-sok vizet iszik, meg még gondoskodik a napvédelemről, ha pedig autóval megyünk valahová, már pedig ilyenkor megyünk azért, akkor, ha ott hagyjuk valahol, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodpercre sem. Hallgatjuk akár online streamen is a www.rockradio.hu-n a legjobb rockzenéket, de most pedig Santana Európa című dala érkezik. Tulajdonképpen az Európa teljes címén Európa Earth Cry Heaven Smile, Santana egyik legismertebb instrumentális darabja, 1976-ban jelent meg, és a dal lelke Santana gitárja, tehát tulajdonképpen egy abszolút ének nélküli darabról van szó. Az Európa azért ennyire jellegzetes, mert Carlos Santana gyakorlatilag emberi hangként használja a hangszerét, úgyhogy ezért is szerethetjük. Tulajdonképpen Santana, Európa.

103.9 Rock FM és az Aerosmith-tel folytatjuk, akikről már mindenki mindent tud, mégpedig azt, hogy ugye Steven Tylernek hangszál problémái után azért most már fellépegetnek, viszont még mindig nincs arról szó, hogy világkörüli turnéra indulnának, pedig a rajongók ezt szeretnék nagyon, ugye ő Peace Out című búcsú turnéjukkal búcsúztuk el a közönségtől, úgyhogy alapvetően nem búcsúztak el, mert félbe kellett szakítani kétszer is a turnét, na de aztán közben kiadtak a fiatal feltörekvő rockerrel Youngblooddal egy közös EP-t, ami óriási siker volt, úgyhogy az Aerosmith egy kicsit szerintem vérszemet kapott, és hát így kvázi meghirdette azt, hogy hát bármilyen fiatal feltörekvő előadóval ők nyitottan fogadják az együttműködést. Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, mert hogy a fiatal előadók és a tehetséges előadók ennyit megérdemelnek, hogy egy ilyen fantasztikus banda felkarolja őket. Most egy igazi ős Aerosmith dallal folytatjuk, amely 2018-ban bekerült a Grammy Hall of Fame-ben, 2023-ban pedig átlépte az 1 milliárd lejátszást a Spotify-on. Hát nem csodálom. Ez az Aerosmith és a Dream On.

Császárok, illetve Rock FM, az M3-as autópályán új terelést építettek ki a kerekharaszti pihenőhely térségében, az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásáros-Tamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyag töltő állomás is nyitva van, ezt írja az Utinform. Továbbá még az, hogy az egyes úton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 3620999139 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már is folytatjuk, még pedig egy igazi keserédes dallal, szó szerint ez a The Verve és a Bittersweet Symphony.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, és már bizony-bizony péntek délután van, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok. Nyár van, jóság van, bulik vannak mindenhol, kérem tisztelettel vigyázzunk magunkra, mert hőség is van. Igyunk sok vizet, gondoskodjunk a napvédelemről, és hogyha valaki esetleg kocsival megy valahová, már pedig megy ilyenkor, akkor ha ott hagyja valahol, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem. Hova tovább, hallgatjuk online streamen is a rádiót, ha elhagytuk Budapest határait, www.rockradio.hu. Janis Joplin érkezik, egy Erma Franklin klasszikus dolgozott fel 1968-ban, ez a Piece of My Heart című dal, és a Cheap Thrill című albumon jelent meg. Janis Joplin rekettes, elementáris erejű éneke teljesen új életet adott ennek a felvételnek. A Piece of My Heart nem csak a 60-as évek egyik legemlékezetesebb rockhimnusza lett, hanem máig az egyik legikonikusabb női előadásnak számít a műfaj történetében, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Ő Janis Joplin és a Piece of My Heart.

93.9 Rock FM. Azt írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban óvatosan érdemes vezetni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet haladni. Az M5-ösön átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. +36 20 99 9 103 9 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen. És hát itt a Pantera, akik megjelentek Magyarországon, mégpedig a Metallica vendégzenekaraként június 11-én. De jó volt az Istenem. Ez a Cemetery Gates.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és egy jó Accept. Hát az a helyzet, hogy fél évszázados jubileumát ünnepli idén az európai heavy metal egyik legfontosabb zenekara. A német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinens, és természetesen megérkeznek majd Magyarországra is. Nem kell sokat várni, december 6-án fogják elérni Budapestet, és tulajdonképpen pontosan 50 éve indult el az a karrier, amely meghatározó szerepet játszott az európai heavy metal fejlődésében. Az Accept olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Balls to the Wall, a Metal Heart vagy a Fast as a Shark, amelyet sokan a speed metal egyik előfutárának is tartanak. Az évtizedek során számos tagcsere és több hosszabb szünet is tarkította a zenekar történetét, de egy valaki végig kitartott, a jellegzetes gitárjátékáról ismert Wolf Hoffmann, aki ma is az Accept motorja és egyetlen tagja a klasszikus felállásból, és igen, őket hallgathatjuk meg, mégpedig december 6-án a Barbanegrában. Ez az Accept és a Balls to the Wall.

9 Rock FM, hello mindenkinek, Csüzinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, hát most már 14. napja van augusztusnak, holnap 15-e, aztán szépen átbillenünk augusztus vége felé, de hát ne gondoljunk még erre, itt a legnagyobb bulik vannak, itt a legjobb rockzenék szólnak, még akár online streamen is, www.rockradio.hu, de ha valaki azt gondolta volna, hogy most nem fogom azt elmondani, hogy ígyunk sokat, és vigyázzunk, gondoskodjunk a napvédelemről, vigyázzunk magunkra, és hogyha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodpercre sem, az nagyon tévedett. Na de hogy most ezen túl vagyunk, akkor annyit mondok, hogy Metallica és Nothing Else Matters, amely 1991-ben jelent meg, a Metallica legendás önmagáról elnevezett fekete albumán, kislemezként pedig 1992-ben, és mára a zenekar egyik legismertebb dala, pedig James Hetfield eredetileg egyáltalán nem akarta megmutatni senkinek. Ez a dal szólt akkor is, amikor június 11-én és 13-án a Metallica itt koncertezett Magyarországon. Meghallgatjuk, ez a Metallica és a Nothing Else Matters.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

Szászáron 9 Rock FM. Na jöjjön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket. Hát ugye 50 éves lett a banda, és ezt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk, ezt csak úgy üzenjük innen. Ez pedig itt az Iron Maiden, és az én személyes kedvencem, Two Minutes to Midnight.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na hát ennyi volt mára is erre a hétre a Rock délelőtt. Érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig azt mondom, hogy mindenki maradjon velünk, kívánok kellemes hétvégét, fantasztikus bulizást, jó nyarat, vigyázzunk magunkra és egymásra, és hétfőn találkozzunk ugyanitt, ugyanekkor, addig is Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Mötley Crüe és a Kickstart My Heart.

műsor ajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután kellemes délutánt kívánok. Lomoncse Krisztián vagyok. Többféle dologra is lehet készülni most hétvégén. Az egyik a kánikulai hétvége, 36 fokkal stabilan. Most pénteken még csak 32 van, de a nyárias jelleget szerintem nem nagyon kell mutogatni senkinek. Elég kinézni bármilyen ablakon, mert hogy 7 ágra süt a nap, és nulla felhő van. Ebből a 32 fokból lesz aztán a 33-36 a hétvégére, ami még a jövő hét elejére is áthúzódik, de ráadásul valami frontnak köszönhetően a hétfő a 36 fokkal már záporokkal, zivatarokkal, dörgéssel és villámlással is telhet, aztán utána a hidegfront hatására kedden meg már csak 28-30 fok lesz, de augusztus következő napjaiban a nyárias jelleg 30 fok fölé megint visszaépítkezik, és ezen a hétvégén pedig 10-7-80-as évek után a Rocklexikon újra külön kiadással jelentkezik, de a következő két hétvégében a külön kiadásokban most 70-es évek klasszikus rock lesz. Csupa-csupa finomság erre a hétvégére is, időjárás is, Rocklexikon is, Sweet is, The Baron Blitz is. Ez utóbbi most a Rock FM-en.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint erős a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán. 60 és Gyöngyös között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani, több helyen is. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán pedig Inárcstól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt. A torlódás itt meghaladja jelenleg a 3 kilométert. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizse térségében burkolatjeleket ragasztanak, a 73-as kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, itt a torlódás meghaladja jelenleg a 10 kilométer. Budapesten megkezdődtek a lezárások az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat is érinti majd. Váltakozó irányú forgalomban a Budakeszi úton vasárnap délig, éjszakai lezárás lesz a Gubacsi hídon ma éjféltől holnap hajnalig, lezárás van Kispesten a Hoffer Albert utcában a 16:30 és 17:30 között, és két útszűkület is van, a 4. kerületben a Fóti úton napokig eltart, és ugyanígy a 15. kerületben a Nyírpalota úton napokig eltart. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, 10 hétvége 80-as évek után, itt az ideje visszamenni a 70-es évekbe, és meghallgatni, kik voltak a legnagyobb sztárok és a műfaj királyai. A műfajt úgy hívjuk, klasszikus rock. Most két augusztusi hétvégén olyan nevek jönnek, mint az AC/DC, Lynyrd Skynyrd, Boston, Kansas, Eagles, Deep Purple, Led Zeppelin, Omega, LGT, Scorpio és például a Toto vagy Bruce Springsteen korai korszaka. Klasszikus rock a 70-es évekből, külön kiadás. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután Pici Ike és Tira Turner és a szenzációs kezdés 16 óra után, ráadásul Nutbush City díszpolgára Tina Turner örökre, hiszen itt született. És akkor a pályafutás csak egyetlen egy mondatban nagyon röviden, a 60-as, 70-es évek váltásáig Ike és Tina Turner, és aztán a szóló karrier 73 körül elindult volna, de majdnem 10 év hallgatás után 1983-ban indult el, ott pedig úgy indult el, mint senki és semmi. Aki emlékszik ezekre az időkre, az emlékszik Tina Turner elképesztő slágereire is a 80-as évektől a popkorszakban, és aztán átlépve a 90-es években, és aztán szupersztár örökre. Útinform legfrissebb, mert hogy érkeznek a péntek délutáni csúnya hírek, két személyautó ütközött az M0-as autóút keleti szektorán az M4-es autóút csomópontjánál, a 41-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a torlódás már közel 5 kilométeres. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Inácstól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt, a torlódás itt jelenleg meghaladja a 3 kilométert. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között, illetve a Székesfehérvári szakaszon lassulva, helyenként araszolva halad a kocsisor. Budapesten megkezdődtek a lezárások az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat is érintik majd. Váltakozó irányú forgalom van a második kerületben a Budakeszi úton vasárnap délig, éjszakai lezárás lesz a Gubacsi hídon ma éjféltől holnap hajnalig, és lezárás van Kispesten a Hoffer Albert utcában a 16.30 és 17.30 között, valamint útszűkületek a 4. kerületben a Fóti úton egy-két napig, illetve a 15. kerületben a Nyírpalota úton ugyanígy egy-két napig. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: 103.9 Rock FM, Charlie van a telefonvonalban, aki többek között arról beszél, hogy egy fellépő a színpadon elfelejtheti-e a szöveget, mert hogy a dallamot meg a zenét azt általában nem lehet, meg hogy nem is tudom hány évtized után valakiben még mindig benne van a druk, fölmegy a színpadra és esetlegesen izgul, hogy valami nem sikerül, miközben szuper előadó.
1: Nézd, igen. Szerintem akiben nézd druk, az nem művész, az nem zenész. Az abszolút nem zenész. Tehát vannak olyan pillanatok, hogy a kihagyhatatlan nóta, a kihagyhatatlan dal, amit már ezerszer énekeltem talán, és elfelejtem a szöveget. És akkor kiteszem a mikrofont, a közönség jobban tudja, mint én, és akkor utána már át tudok kapcsolódni a dolgokra. Vannak ilyen érdekes dolgok. Tehát ez nem druk kérdése, bejön egy blackout, és hogy ez hogy jön be, és miképp jön be, tehát emberek vagyunk. Ezért szoktam azt mondani, amikor elkészül egy koncertlemez, mert nekem van sok koncertlemezem, hogy én benne hagytam a hibákat. Mert én nem javítom ki a koncertlemezen a hibákat, a külföldiek kijavítják. Én benne vagyok.
0: Charlie-t és a Charlie Bandet el lehet kapni a Tábor Fesztiválon augusztus 26-a és 29-e között Alsóörsön, meg hát ugye Charlie-t a Tátrai Banddel, vagy a szóló karrierben itt, a

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten megkezdődtek a lezárások az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat is érintik majd. Váltakozó irányú forgalom van a második kerületben a Budakeszi úton vasárnap délig, éjszakai lezárás lesz a Gubacsi hídon ma éjféltől holnap hajnalig, és két útszűkület a fővárosban a negyedik kerületben a Fóti úton augusztus 18-áig, és ugyanígy a 15. kerületben a Nyírpalota úton is. Forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, Bussában a Villányi út előtt ma éjfélig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, és további sávlezárások még a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál. Szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és a lezárás is tart a 3. kerületben az Angel Breeze úton, illetve időszakos korlátozás van a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Autódarú, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután mi jut eszünkbe a 21. századról a legjobban? A klímaváltozás jut eszembe a dalról, Bad Religion és a 21st Century Digital Boy, digitális korszak ide vagy oda, az éghajlatváltozást azt jó lenne befolyásolni, de úgy néz ki, hogy nem megy. Ráadásul a forró nyarak önmagukért beszélnek, néha 36-42 fokkal, most hétvégére is visszatér a 36 fok, átnyúlik hétfőre, és hétfőn jön a dörgés villámlás, és még mindig csúcs hőmérsékletekkel a jövő hét eleje, de augusztus 20-a előtt bezuhan a hőmérséklet 28-29 fokra. Ez elsősorban egy keddi hidegfrontnak köszönhető. Túl messzire nem megyünk a 30 foktól, mert hogy augusztus 20-ára megint 30 fok lesz, augusztus 20-a után pedig megint 30 fok fölötti csúcsok. Klavancsa Krisztián vagyok. Kellemes délutánt kívánok. Két személyautó ütközött korábban az M0-as autóút keleti szektorán, az M4-es autóút csomópontjánál. A 41-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a korlátozás megszűnt, de a torlódás lassan oszlik fel. Útinform hírek ezek. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Török Bálint és Martonvásár között, illetve a székesfehérvári szakaszon lassulva, helyenként araszolva halad a kocsi sor. Budapesten megkezdődtek a lezárások az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat is érintik majd. Váltakozó irányú forgalomra kell figyelni a második kerületben a Budakeszi úton vasárnap délig. Éjszakai lezárás lesz a Gubacsi hídon ma éjféltől holnap hajnalig, és útszűkület a 4. kerületben a Fóti úton, illetve a 15. kerületben a Nyírpalota úton a következő napokban, augusztus 18-áig. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, 10 hétvége 80-as évek után itt az ideje visszamenni a 70-es évekbe, és meghallgatni, kik voltak a legnagyobb sztárok és a műfaj királyai. A műfajt úgy hívjuk, klasszikus rock. Most két augusztusi hétvégén olyan nevek jönnek, mint az AC/DC, Lynyrd Skynyrd, Boston, Kansas, Eagles, Deep Purple, Led Zeppelin, Omega, LGT, Scorpio és például a Toto vagy Bruce Springsteen korai korszaka. Klasszikus rock a 70-es évekből, külön kiadás. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten megkezdődtek a lezárások az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat is érintik majd. Váltakozó irányú forgalom van a második kerületben a Budakeszi úton vasárnap délig, éjszakai lezárás lesz a Gubacsi hídon ma éjféltől holnap hajnalig, és két útszűkület a fővárosban a negyedik kerületben a Fóti úton augusztus 18-áig, és ugyanígy a 15. kerületben a Nyírpalota úton is. Forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, Bussában a Villányi út előtt ma éjfélig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, és további sávlezárások még a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál. Szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és a lezárás is tart a 3. kerületben az Angel Bríz úton, illetve időszakos korlátozás van a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, az utolsó kánikulai hétvége jön előrejelzések szerint most augusztusban, és pont a hónap közepén 36 fokkal, de ez csak vasárnapra és hétfőre lesz jellemző, előtte a 32-33 fokkal kell megelégednünk, akár nyaralunk, akár nem, utána sem lesz rossz idő, kedden egy hidegfront hatására a következő egy-két nap 28-29 fokos csúcsot hoz, augusztus 20-án pont 30 fokos csúcs lesz, de a hajnali napindításokkal sincs baj, nagyjából 19 és 20 fok körül, és aztán megint észrevétlenül augusztus utolsó napjai felé közeledve állandóan kánikula szeretne lenni, de ez már jóval mérsékeltebb, 31-32-33 fokokkal, és augusztus utolsó napjai nem biztos, hogy 30 fok feletti hőmérsékletekkel szeretnének búcsúzni, de ez a 30 fok körüli érték még szeptember első hetében, első napjaiban is megmarad.

103.9 Rock FM, 10 hétvége 80-as évek után itt az ideje visszamenni a 70-es évekbe, és meghallgatni, kik voltak a legnagyobb sztárok és a műfaj királyai. A műfajt úgy hívjuk, klasszikus rock. Most két augusztusi hétvégén olyan nevek jönnek, mint az AC/DC, Lynyrd Skynyrd, Boston, Kansas, Eagles, Deep Purple, Led Zeppelin, Omega, LGT, Scorpio, és például a Toto, vagy Bruce Springsteen korai korszaka. Klasszikus rock a 70-es évekből, külön kiadás. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától, és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten megkezdődtek a lezárások az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat is érintik majd. Váltakozó irányú forgalomban a második kerületben a Budakeszi úton vasárnap délig, éjszakai lezárás lesz a Gubacsi hídon ma éjféltől holnap hajnalig, és két útszűkület a fővárosban a negyedik kerületben a Fóti úton augusztus 18-áig, és ugyanígy a 15. kerületben a Nyírpalota úton is. Forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, Bussában a Villányi út előtt ma éjfélig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, és további sávlezárások még a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál. Szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és a lezárás is tart a 3. kerületben az Angel Bríz úton, illetve időszakos korlátozás van a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: közlekedés.
1: Budapesten megkezdődtek a lezárások az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat is érintik majd. Váltakozó irányú forgalomban a második kerületben a Budakeszi úton vasárnap délig, éjszakai lezárás lesz a Gubacsi hídon ma éjféltől holnap hajnalig, és két útszűkület a fővárosban a negyedik kerületben a Fóti úton augusztus 18-áig, és ugyanígy a 15. kerületben a Nyírpalota úton is. Forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsában a Villányi út előtt ma éjfélig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, és további sávlezárások még a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál. Szakaszos sávlezárás van továbbra is a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és a lezárás is tart a 3. kerületben az Angel Bríz úton, illetve időszakos korlátozás van a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, 10 hétvége 80-as évek után itt az ideje visszamenni a 70-es évekbe, és meghallgatni, kik voltak a legnagyobb sztárok és a műfaj királyai. A műfajt úgy hívjuk, klasszikus rock. Most két augusztusi hétvégén olyan nevek jönnek, mint az AC/DC, Lynyrd Skynyrd, Boston, Kansas, Eagles, Deep Purple, Led Zeppelin, Omega, LGT, Scorpio, és például a Toto, vagy Bruce Springsteen korai korszaka. Klasszikus rock a 70-es évekből, külön kiadás. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától, és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Csapat neve Omega, dal címe Arc. Az arcot úgy hívják 8 óra után, hogy Beauty Silly, ő a műsorvezető a Rock the Night-ban, a hétvégi arcokat pedig úgy hívják, hogy Schubert Krisztián és Dandó Ádi, ők várnak mindenkit sok szeretettel, a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal szombaton is és vasárnap is. Én pedig a Rock Lexikon újabb külön kiadásával most visszamegyünk a 70-es évekbe, és két hétvégén keresztül bemutatom, hogy mik voltak a 70-es évek legjobb klasszikus rockjai. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, gyönyörű szép lesz a hétvége, pont ilyet kívánok mindenkinek.

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 9 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

139 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili, és augusztus 14-én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 226. napján, az évből még 139 nap van hátra. A mai névnaposok közül a legismertebb talán a Marcel, és hát augusztus közepén járunk, és a nyár már a második felében van, de a jó időből még bőven jut nekünk, ha a vízből nem is. A régi népi megfigyelések szerint ez az az időszak, ami már az ősz közeletét jelzi, úgyhogy élvezzük ki ezt a fantasztikus napot, amíg csak lehet. Remélem nem felejtett,

103.9 Rock FM, lássuk kik a ma született bárányaink. Hát például Steve Martin, aki 1945-ben a mai napon született. Író, zenész, színész, humorista, minden is. Olyan filmekből ismerhetjük, mint a Rózsaszín Párduc, vagy az Örömapa. Viszont Steve Martin imád zenélni, és hát a legkedvesebb műfaj, ami a legközelebb áll hozzá, az a bluegrass műfaja, az amerikai folk country, és hát banjozik elég durván. Stand-uposként kezdte, de aztán Hollywood felkapta, és hát onnantól kezdve dúskált a jobbnál jobb szerepekben. Szóval Steve Martint az Isten éltesse a mai napon is.

103.9 Rock FM. Gyerekek, egy másik születésnapossal kell, hogy kedveskedjek nektek, mert hogy 1959-ben született a csodálatos, a fantasztikus, akinél nagyobb tényleg nincsen, Irvin Magic Johnson kosárlabdázó. Hát Magic Johnson, kérem szépen, a Los Angeles Lakers legendája, ötszörös NBA bajnok, és az amerikai kosárlabda egyik legnagyobb alakja. De nem csak a trófeái miatt legenda, az ő játékstílusa alapjaiban változtatta meg azt, amit egy irányítótól várnak. Majdnem 2 méter magas volt, mégis irányítóként játszott, és olyan passzokat adott, amelyekre a közönség sokszor csak annyit tudott mondani, hogy hát ez meg mit, hát ne. Pályafutása során 3-szor választották az NBA legértékesebb játékosának, és a Lakers-el 5 bajnoki címet nyert. Magic Johnson neve ma már túlmutat a kosárlabdán. Az Isten éltesse a mai napon is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

93 Rock FM. Gyerekek, ha azt mondom, számítógép, valószínűleg laptop vagy telefon, vagy hatalmas szerverpark jut az eszünkbe, de augusztus 14-éhez egy egészen különleges számítástechnikai mérföldkő kapcsolódik. 1940. augusztus 14-én John Athanas Hoff elkészítette azt a találmányt, amely részletesen bemutatta az Athanas Hoff Berry kompjútert, röviden ABC-t. Egy korai elektronikus digitális számítógép volt, amelyet eredetileg összetett matematikai egyenletek megoldására terveztek. Nem volt laptop, nem volt billentyűzete, és természetesen nem fért bele egy zsebbe sem. Viszont fontos lépés jelentett az elektronikus számítástechnika történetében. Később komoly jogi vita is alakult ki arról, hogy pontosan ki tekinthető az elektronikus digitális számítógép feltalálójának. 1972-ben egy amerikai bírósági döntés Athanas Hoff munkájának meghatározó szerepét ismerte el.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Gyerekek, a norvég Jakob Ingebrigtsen közép- és hosszú távú futó megnyerte az 5000 métert a 2026-os atlétikai Európa-bajnokságon. Ez különlegesen nagy teljesítmény, hiszen közel egy év kihagyás után tért vissza a Achilles műtét miatt. Ráadásul ez már a negyedik egymás követő Európa-bajnoki címe ezen a távon. Ingebrigtsen ezzel ismét megmutatta, hogy a világklasszis sportolók egyik legfontosabb tulajdonsága nem csak a tehetség, hanem az, hogy egy komoly visszaesés után képesek újra kezdeni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, gyerekek, 1834. augusztus 14-én egy fontos esemény történt a magyar közlekedés történetében. Elindult a Dunai gőzhajózás egyik meghatározó új szakasza. Széchenyi István felismerte, hogy a Duna nem csak gyönyörű folyó, hanem óriási gazdasági lehetőség is. A gőzhajók gyorsabbá tették az utazást és az áruszállítást, és jelentősen hozzájárultak a magyarországi közlekedés fejlődéséhez. Nem véletlen, hogy Széchenyit ma is az egyik legnagyobb országépítőként tartjuk számon.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, egy picit kitekintünk külföldre, mert hogy augusztus 14-e Pakisztán nemzeti ünnepe. Ezen a napon ünneplik az ország 1947-es függetlenné válását. Pakisztán Dél-Ázsiában található, szomszédja India, Kína, Afganisztán és Irán. Területén található a világ második legmagasabb hegye, a K2, amely 8611 méter magas. Az ország déli részét az Arab-tenger mossa, és az Indus folyó az egész térség egyik legfontosabb vízforrás.

103.9 Rock FM, most pedig jöjjönnek a hőségtanácsok, mert hogy a nyári hőségben az egyik legfontosabb dolog a megfelelő folyadékbevitel. Ne várjuk meg, amíg nagyon megszomjazunk, inkább egész nap kortyolgassunk vizet. Különösen fontos a sportolásnál, vagy hosszabb napon töltött idő esetén, hogy sok-sok folyadékot vizjünk be apránként. Alváshoz pedig ne legyen túl meleg a hálószoba, a szervezetünk könnyebben pihen, ha kellemesen hűvös környezetben alszunk. És egy egyszerű szabály, nyáron a víz legyen az első ital, ne az utolsó gondolat. Oké? Okay?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkerekség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

1959. augusztus 14-én hunyt el. Szinte nem is volt olyan magyar film a 30-as évek környékén, amiben ne játszott volna Kapos Gyulával egyetemben. Közel 70 filmben szerepel, többek között a Hippolyta lakály, Maga lesz a férjem, Halálos tavasz, de bármit mondhatok, játszott benne. Egyéni játékstílusa, különleges sármja, azonnal magával ragadta főleg a női szíveket, a férfiak meg olyan bajuszt akartak, mint amilyen az övé. A mai napon 1959-ben hunyt el Jávor.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

sen a szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titokban.